0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban először Bécsbe látogatunk, ahol az AMAPED alkotó és mozgástáboráról hallhatnak rövidesen egy beszámolót. Ezt követően szó lesz arról, milyen szabályok szigorodnak holnaptól a fővárosi tömegközlekedésben, valamint a munkáskamara figyelmeztetéséről is beszámolunk, akik szerint egyre több munkavállaló jár betegen dolgozni. Ezek mellett adásunkban egy kis ajánlóval is készültem, hiszen ma új résszel jelentkezik a színes kultúránk. Kezdjünk is bele! 2 héttel az új tanév kezdete előtt tartották az alkotó és mozgástábort Bécsben, amit az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, az AMAPED idén először szervezett. A gyerekek a múlt héten 5 napon keresztül tanultak különböző latin táncok alaplépéseit, mint például a szamba, rumba vagy csacsa, emellett pedig kreatív kézműves feladatok is színesítették a napi programot. A tábor vezetője egykoron maga is AMAPED-es diák volt. Gyerekként ő is sűrűn látogatta a nyári táborokat. Buder Berta kollégám látogatott el Bécsbe, hogy megnézze, hogyan is zajlik egy nap a táborban.
2: Az én nevem Sági Alexandra, és ezen a héten, hétfőn kezdtük a gyerektábort, ami a fő téma igazából a mozgás és az alkotás ezen a héten. Nagyon nagy kíváncsisággal mentem bele ebbe a hétbe, mert ugye, ahogy említettem, ez az első tábor, amit tényleg mint szervezőként és mint programtervező vezethettem ezen a héten, és elején egy picit izgultam, hogy mi lesz ebből, és hogy fog-e tetszeni a gyerekeknek, meg hogy fogok tudni velük bánni, de most így 3. nap elmondhatom, hogy óriási igazából megtiszteltetés nekem is, meg a gyerekeknek is egy óriási élmény, hogy sikerül és élvezik, és eddig minden programpont tetszett nekik is.
3: És hogy épül fel a tábor? Hogy néz ki a heti rend? Miket csináltok?
2: Minden nap másfajta táncot csinálunk. Az első nap volt a csacsacsa, második nap szamba, mai a rumba, negyedik nap jive, és az 5. nap lesz egy ilyen összefoglaló program és közös koreográfia belőle. És egy nap általában úgy zajlik le, hogy az első programponton megismerjük a ritmusát, feltekerem a zenét, és reggelente csak hallgatjuk, hogy mi lehet a szambának a ritmusa, hogyan számolom a ritmusát, és próbáljuk ezt egy testi mozgásba átvezetni. Akkor ezt követően van egy kreatív feladat hozzá, ami például az első nap csörgőkészítés volt, amiket később használtuk a zenei feladathoz. Akkor 2. nap a szambánál ott is egy ritmusos feladatot csináltunk hozzá, és mindig az épp a naphoz kapcsolódó témához barkácsolunk, és azokat próbáljuk belevinni a táncban is délután, ahol az alaplépéseket tanuljuk meg. Általában csoportba szoktuk megbeszélni, hogy ahhoz a tánchoz mi a legjobb megoldás, vagy mi hangzik a legjobban, vagy melyik érzés passzol a legjobban. Például a szambánál is ilyen szavak voltak tegnap, hogy brazil, és rio, és karnevál, és rázás, és színes. És hogyha a gyerekektől jönnek ezek a szavak, akkor egyre többen, vagy egyre jobban kialakul az összkép a tánchoz.
3: A mai naptánc az ugye a rumba, amit említettél. Mit kell tudni pontosan a rumbáról?
2: A rumba az igazából egy nagyon érzelmi, és a többihez képest lassú tánc, és azért a napi téma az ugye a közös érzelmek és a puhaság, és olyan gyakorlatot csináltunk például délelőtt, hogy mi az, hogyha valamit nyitok és zárok, és ezt karmozgásokban próbáltunk utánozni, hogy milyen érzés az, hogyha be vagyok zárva valahova egy dobozba, és milyen érzés az, hogyha próbálom kinyomni a dobozt, és próbálom az energiámat is kifele mozgatni. Szóval a rumbát azt úgy közelítjük meg, hogy főleg karmozgásokat teszünk hozzá, és az alaplépésekhez próbáljuk az érzéseket beletenni, hogy mit érzek, ha ezt a zenét hallom mellé.
3: És neked eddig milyenek a benyomásaid? Mi tetszett a legjobban a gyerekeknek?
2: Hát ezt nehéz elmondani, de inkább azt mondom, hogy még olyat nem hallottam, hogy a gyerekeknek valami

0: ami abszolút nem tetszett volna. Nyilván olyan gyerek is van benne, aki már sokat táncolt, olyan is van benne, aki egyáltalán nem, olyan is van benne, aki nem szeret rajzolni, vagy nem szeret barkácsolni, de a nap végén mindenki letáncolta egyszer, és mindenki barkácsolt is egy kicsit. És a szülőktől is nagyon szép a visszajelzés, hogy kérdezik, hogy mesélik, hogy hát mert a gyerek már otthon megmutatta a csacsának az alaplépését, és ő mennyire élvezi, és holnap is nagyon szívesen jön, szóval aranyosak mindannyian.
1: A Wiener Linien holnaptól, vagyis szeptember 1-től szigorítja az elektromos rollerek szállítását a bécsi tömegközlekedésben. Az e-scootereket, akár csak a kerékpárokat, a metróban ezentúl csak a csúcsidőn kívül lehet magunkkal vinni. Hétköznapokon 9 és 15 óra között, illetve 18 óra 30 perctől a járatok zárásáig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon egész nap megengedett a szállítás. Újdonság, hogy a buszokban és villamosokon tilos bármilyen elektromos jármű, így az összehajtható e-bike-ok és e-rollerek szállítása. Nem elektromos rollerek továbbra is összehajtva bármikor vihetők minden járműben. A szabályok megszegése esetén 50 eurós bírsággal lehet számolni. A Wiener Linien vezetése azt mondja, a változtatás a zökkenőmentesebb utascsere és nagyobb kényelem érdekében született, hiszen a hálózatot naponta mintegy 2,5 millió utas használja. A munkáskamara friss felmérése szerint egyre többen mennek betegen dolgozni Burgenlandban. Tavaly a munkavállalók több mint kétharmada dolgozott így. Akik így döntenek, azok 63%-a a kollégák iránti kötelezettségérzet miatt megy dolgozni, 40%-ot az a félelem, hogy a munka elmaradna, és 15%-ot a leépítéstől való félelem jelölt meg okként. A jelenség különösen erős az egészségügyben, a szociális ágazatban és a kiskereskedelemben, valamint a nők körében. Az AK azonban figyelmeztet, a beteg munkavégzés több hibához, hosszabb felépüléshez, szövődményekhez és kiégéshez vezethet, és növeli a fertőzés veszélyt a kollégák számára is.
2: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
1: A hétfő akkor színes kultúránk. Ma este újabb része jelentkezik adásunk, melynek ezúttal két vendége lesz, akikkel Innsbruckban találkoztunk. A város egyik legszebb villája a magyar történelem egy fontos fejezetének állít emléket. A csak magyar házként emlegetett patinás épületben találtak szállást az 56-os pesti forradalom után elmenekült diákok. A ház ma is diák otthon, illetve számos helyi magyar szervezetnek is az otthona. Az egykori menekült fiatalok ma is szívesen találkoznak itt és elevenítik fel az átélteket. Így volt ez a közelmúltban is, amikor Weber Katalin kolléganőm beszélgetett Nagy Gyulával és Balog Istvánnal, akik a forradalom leverése után mindketten 15 évesen hagyták el Magyarországot szüleik nélkül. Ebből a beszélgetésből készültem most két rövid részlettel.
3: Igen, 57. május 1-én nyílott. Azóta itt laktam, mint diák, középiskolás diák, többen, sokan voltunk, össze-vissza 136-an. Szele volt emeletes ágyakkal például itt. Eleinte borzasztó honvágyam volt, nem csak nekem, hanem többinek is. Azért énekeltünk mindig este, elalvás előtt magyar dalokat, mindenki sírt, meg minden, stb. De mégis olyan, miután mind magyarok között voltunk, a magyar rejtésünk megmaradt. És énekelgettünk, meg táncoltunk, meg mit tudom, minden, ami beletartozik. Visszamenőleg nézve fontos is volt, nagyon fontos volt, hogy az identitásukat megtartsuk.
4: Kettesbe voltunk egy barátommal. Én voltam akkor 15 éves, a barátom már nálam sokkal érettebb volt, 17 volt, és a barátomnak volt egy úti célja, az ő édesapja Münchenbe élt, és hívta, hogy telepedjen át hozzá. Én nekem semmi összekötetésem nem volt, és a szüleim nem egyeztek bele. Amikor játszottam a gondolattal, hogy nekem is el kellene indulni, akkor az édesapám nagyon szigorúan megtiltotta, hogy eszedbe se jusson, szóba se jöhet. Minden észérv az ellen szól, hogy itten egyedül nekivágjál a nagyvilágnak. De aztán jött az alkalom, és akkor én kihasználtam ezt a sorszerű alkalmat, mert tudtam, hogy se előtte, se utána soha az életben nem lesz már több lehetőségem megszabadulni abból a ketrecből, amiben éltem a kommunizmusban.
1: A teljes beszélgetést tehát ma esti színes kultúránk adásunkban hallgathatják meg 20 óra 30 perctől itt a Rádió Burgenlandon és online. Az adást követően az interjú megtalálható lesz podcast kínálatunkban is.
2: Időjárás.
1: Ma estére délnyugat felől erős zivatarok és záporok érkeznek, amelyek helyenként egészen az éjszaka második feléig kitartanak. Emellett élénk, sőt néhol erős szélrohamok is várhatók, túlnyomó részt északnyugati irányból. Az időjárás csak az éjszaka második felében csendesedik el, nagy részt a szél gyengül, a hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul. Holnap, vagyis kedden sok napsütés várható. Sűrűbb felhőkre legkorábban kezdetben a déli tájék számíthat. Később Közép-Burgenlandban nagyobb gomoly felhők is megjelennek, de alapvetően száraz marad az idő. Főleg az észak-burgenlandi területeken mérsékelt vagy élénk északnyugati szél fúj. Nyáriasan meleg lesz, de már nem forró idő. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. És ezzel megköszönöm már a figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. 20 óra 30 perctől kolléganőm Weber Katalin várja önöket színes kultúránk adásunkkal. Én addig is szép estét és jó rádiózást kívánok önöknek!

0: színes kultúránk.
1: Innsbruck egyik legszebb villája a magyar történelem egy fontos fejezetének állít emléket.
2: 57. május 1-én nyílott, azóta itt laktam, mint diák, középiskolás diák, többen sokan voltunk, össze-vissza 136-an. Szele volt emeletes ágyakkal például itt.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Weber Katalin köszönti ma Önöket. Adásunkban Tirolba invitálom hallgatóinkat. Innsbruck elegáns villanegyedében áll egy ház, melyet ma is átjár a történelem szelleme. A csak magyar házként emlegetett patinás épületben találtak szállást az 1956-os pesti forradalom után elmenekült diákok. A ház ma is diákotthon, illetve számos helyi magyar szervezetnek is az otthona. Az egykori menekült fiatalok ma is szívesen találkoznak itt, és elevenítik fel az átélteket. Látogatásunkkor is egy ilyen találkozóra kerül sor, Nagy Gyula és Balog István számára is második otthon ez a ház.
2: Igen, 57. május 1-én nyílott, azóta itt laktam, mint diák, középiskolás diák, többen sokan voltunk, össze-vissza 136-an. Szele volt emeletes ágyakkal például itt. Eleinte borzasztó honvágyam volt, nem csak nekem, hanem többinek is. Azért énekeltünk mindig este, elalvás előtt magyar dalokat, mindenki sírt, meg minden, stb. De mégis olyan, miután mind magyarok között voltunk, a magyar rejtésünk megmaradt. És énekelgettünk, meg táncoltunk, meg mit tudom, minden, ami beletartozik. Visszamenőleg nézve fontos is volt, nagyon fontos volt, hogy az identitásunkat megtartsuk.
1: Nagy Gyula 15 éves volt, amikor nővérével kalandos módon Ausztriába menekültek.
2: 15 éves voltam, és a 17 éves nővéremmel indultunk el, és egy ismerőssel, akire a szüleink rábíztak. Egyedül nem engedtek volna el. Édesanyám bécsi és Magyarországról ment félhez, és az ő szülei, az én nagyszüleim Bécsbe éltek. És tulajdonképpen ő hozzájuk készültünk, ez nem sült el jól, kellemetlen dolgok történtek, és akkor a kerülő úton elkerültem Innsbruckba a nővérem után, mert ő már itt volt, és akkor itt érettségiztünk mind a ketten. A magyar gimnázium 45 óta létezett, mert akkor nagyon sok magyar volt itt.
1: Balog István szintén 15 évesen hagyta el Magyarországot a szülei tilalma ellenére.
3: Kettesbe voltunk egy barátommal, én voltam akkor 15 éves, a barátom már nálam sokkal érettebb volt, 17 volt. A szüleim nem egyeztek bele, amikor játszottam a gondolattal, hogy nekem is el kellene indulni, akkor az édesapám nagyon szigorúan megtiltotta, hogy eszedbe se jusson, szóba se jöhet. Minden észérv az ellen szól, hogy itten egyedül nekivágjál a nagyvilágnak. De aztán jött az alkalom, és akkor én kihasználtam ezt a sorszerű alkalmat, mert tudtam, hogy se előtte, se utána soha az életben nem lesz már több lehetőségem megszabadulni abból a ketrecből, amiben éltem a kommunizmusban. Mert a forradalmi hangulat az ugye egy ilyen aranykor eljövetele volt, az ígérete volt, és amikor a november 4-én vége lett, akkor egy ilyen nagyon borús hangulat uralkodott el, és akkor jött ez a szituáció, hogy hát ezt a visszaesést és visszarendeződést a kommunizmusba, ezt én nem kérem a magam részéről, én ebből szabadulni akarok, úgyhogy az egyetlen lehetőséget, amit kaptam a sorstól, azt kihasználom. A déli pályaudvarról indultunk, és este sötétedéskor érkeztünk Vépre, ami 15 kilométerre van a határ előtt, és azért, hogyha az úton ellenőrzik a jegyeket, akkor ne látszódjon az, hogy ezek disszidálni akarnak. És akkor a Vépről gyalog indultunk neki a sötét éjszakának, de nem sok szerencsével, mert nekifutottunk egy járőrnek, azt megúsztuk, utána visszahúzottunk, menedéket találtunk egy jóindulatú parasztháznál, akkor a második nap megint megpróbáltuk, akkor már Horváth Zsidánynál tartottunk, ami már elég közel van a határhoz, és ott megint a helybeliek segítettek, nappal ajánlották, hogy rejtőzködjünk el őnáluk, menedéket adtak, és ők információkat adtak, hogy hol lehet próbálkozni, mert akkor a határok még nem voltak komplett lezárva, hanem itt-ott járőröztek, és akkor ők azt egy kicsit meg tudták satszolni, hogy hol van esélye annak, hogy át lehessen jutni, és ezeket a tanácsokat követve aztán sikerült átjutni, de kalandok árán, mert mégiscsak belefutottunk egy járőrbe, azok felpattantak a fekvő helyzetükből, állj ki vagy, kezeket fel, nem tudom, de magyarok voltak, és akkor átadtuk nekik, amit erre a célra már a barátom vitt magával, fölkínáltuk nekik egy üveg rum, egy stange cigarette, és valamennyi készpénz, és erre nem adtak választ, hanem azt mondták, hogy mars előre, jött mögöttünk 10 lépésre a géppisztollyal a kezükbe, és elértünk egy erdősávhoz, és akkor azt mondták, hogy na, jó van, ide, amit ígértek, ők elmennek balra, mi mehetünk jobbra, majd fog jönni egy híd, azon átmegyünk, akkor már Ausztriában vagyunk. Hát így is lett, csak nem jött híd, úgyhogy aztán gyalog átkeltünk ezen a patakon, azt gondolom a répcének valamelyik mellékága lehetett, nem volt benne túl sok víz, csak egy kicsit több, mint térdigért, tehát akkor már mindegy volt, mert úgyis teljesen át voltunk nedvesedve, és át voltunk fagyva, úgyhogy nem játszott szerepet, és a túloldalon már láttunk egy ilyen határkövet, vagy mi az, és egy kicsit tovább menve jött egy úti kereszt, és akkor tudtuk, nem most, akkor biztos Ausztriában vagyunk, hogyha van egy úti kereszt, és a távolban lehetett látni autókat, na akkor ott van egy út, megyünk abba az irányba, elértük az utat, és ott valaki megállt, lestoppoltuk őket, az elvitt minket Unterpullendorfba, onnan Oberpullendorfba, és ott volt már egy ilyen gyűjtő állomás, ami vagy egy iskola lehetett, vagy egy vendéglő, és ott letett minket, és másnap már jött egy busz, ami összeszedte ezt a társaságot, a minket vittek akkor Wöllersdorfba, az volt az első állomás. A Wöllersdorf egy elhagyott kaszárnya volt, eredetileg a K&K kaszárnya, aztán a háború után az orosz övezetnek volt a kaszárnyája, és épp egy évvel ezelőtt hagyták ott az oroszok, úgyhogy nem volt túl barátságos hely ez a kaszárnya. Hát ott volt az első állomás, ott több mint 1000 ember lehetett. Ott 4 hétig vártam a szerencsémre, ami nem akart eljönni, mert mindig favágókat kerestek, meg matrózokat kerestek, meg bányába kerestek munkaerőket, úgyhogy kénytelen voltam ebből a lágerből is megszökni. Beosontam a diákok között egy buszba, ami elvitte őket a bécsi egyetemre, az Alma Mater épületébe. Ott kiszálltam a buszból, bementem, őgyelektem, szót se tudtam németül, és ott felfigyelt rám egy olyan 30 év körüli, gondolom, gondozónő lehetett, aki valamilyen megbízatásból foglalkozott ezekkel a kósza fiatalokkal, és egy perc alatt tisztában volt a helyzettel, elcipelt egy minisztériumba, és ottan sokáig beszéltek egy íróasztalnál rólam, amiből egy szót se értettem, és az lett a vége, hogy kezembe nyomtak egy csomó papírt, hogy ezzel elmegyek majd a Westbahnhofra, a Westbahnhofon beszállok egy vonatba, ami elvisz Attnang-Buchheimig, ott átszállok, felszállok egy vonatra, ami elvisz Obertraunig, ott kiszállok, és jelentkezek, ott van egy magyar iskola, Obertraun. És ez így is lett. Nagyon nem volt kedvem ebbe az iskolába elmenni, mert tulajdonképpen nekem más terveim voltak, én nekem jobban tetszett volna Párizs, vagy London, vagy ilyesmi, de hát aztán gondoltam, hogy ha már így hozta a sors, akkor beletörődök, és amikor a vonat Gmundenbe ért, és elment a Transzee mellett, ez a gyönyörű panoráma, a Salzkammergut, na gondoltam, hát ez olyan, nem is olyan nagyon rossz, az elsőnek el lehet fogadni. És akkor kezdődött az iskolai karrierem Ausztriában, egy magyar iskolában, magyar tanterv, magyar tanárikar, mert ezek mind soproniak, meg szombathelyek, meg kőszegiek voltak, és én voltam az, aki mint pesti strici ottan hozzájuk csapódott, úgyhogy 71-ben már orvos voltam, akkor már szolgáltam a Linzben, a ottani neurológiai osztályon, és az Innsbrucki klinika éppen keresett utánpótlást, lehetőleg olyat, akinek van némi szakmai tapasztalata, és így esett rám akkor a választások, és olyan szerencsém volt, hogy egy egyetemi klinikán lettem asszisztens, ami a legjobb elérhető lehetőség volt a számomra.
1: Mikor talált itt rá erre az Innsbrucki Magyar Házra, erre a közösségre?
3: Hát arra rögtön rátaláltam, mert a Gyula, aki itt először van, nekem már előtte egy személyes barátom volt, úgyhogy ővel rögtön felvettem a kapcsolatot, és ő idehozott, és bevezetett az egyekbe az egyesületekbe, amik itt azóta is vannak. A házegyesület, aki a létesítményt működteti, ők az anya egyesülete az összes többi egyesületnek. És akkor mellette volt még egy Magyar Diákszövetség, ami akkor még egész más rendeltetésű volt, és jellegű volt, mint ami később lett, és volt egy magyar egyházközség, és akkor volt egy Pax Romana mozgalom, annak is itt volt a székhelye, úgyhogy itt volt mindig a magyar élet, előadások és rendezvények, úgyhogy érdemes volt itt tagnak lenni.
1: István, ön a ház történetét is nagyon jól ismeri.
3: 57-ben rengeteg fiatal és iskolakötelezettségű gyerek volt Ausztriában mindenhol, akkor gomba módra szaporodtak a magyar iskolák. Többeket Innsbruckba létrejött egy magyar iskola, és az iskolának és az internátusnak otthont adott ez a hely, amit akkor a francia megszállóktól vettek át a hatóságok, mert eredetileg egy gazdag kiadónak a privát villája volt, akkor a náci uralom alatt elkobozták tőlük, akkor a háború után átvette a francia hadsereg, és itt tartották a főhadiszállásukat, és a franciák kivonulása után üresen állt, és a hatóságok, minisztérium, a Landesregierung kerestek akkor valamilyen helységet, ahol az iskolát és az internátust el tudták helyezni, és ezt találták, és akkor létre kellett hozni egy fenntartó egyesületet, hogy az egésznek legyen egy jogi formája. És ennek az egyesületnek a létrehozásában nagyon segítettek az akkori tiroli tartományi urak és tisztviselők, és a magyar megbízottjuk Gró Béla páter lett, Monsignore Gró Béla, aki egyházi ember, és így valahogy a Gró Béla élete alatt ez egy kicsit olyan egyházi intézménynek a ódiumát viselte, tehát nagyon szigorú napirend volt, csak fiúk jöhettek, leány látogatók be se jöhettek, szigorú órarend volt, és a Monsignore Gró minden évben eltűnt egy Európa körüli útra, és ott az ő összeköttetéseivel összeszerezte azokat az adományokat, amivel a következő évben ezt a házat fenn lehetett tartani. Amikor a Monsignore kb. 22 évvel ezelőtt, vagy már több, most már 27-26 évvel ezelőtt meghalt, akkor az egyesületet valakinek vezetni kellett, úgyhogy átcsúszott világi kézbe. Hát ez abszolút szerencse volt, mert ez nagyon alkalmas arra, hogy bentlakásos diákok tudjanak itt lenni, ez mint diák otthon működik, jelenleg 24 bentlakó valakik, főként magyarok, és hát itt vannak ezek a termek, ahol rendezvényeket lehet rendezni, és a magyar életnek ez egy centruma.
1: Arra emlékszik István, mikor járt megint aztán Magyarországon, mikor látta viszont a szülőket?
3: Hát ez egy jó kérdés, ez egy nagyon nagy élmény volt. 63-ban kezdett a Kádár diktatúra úgy civilizáltabb lenni, és akkor kitalálták azt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Mert előtte fordítva volt, ugye ez volt a Rákosi szlogán. És akkor elkezdtek beutazási engedélyt adni azoknak, akiknek már volt osztrák útlevelük. Előtte a menekülteknek nem volt osztrák útlevelük, hanem az a Genfer Konventionspass volt, és azzal még nem lehetett volna Magyarországra menni. Úgyhogy akkor sürgősen be kellett adni a kérvényt az osztrák állampolgárságért, hogy azt megkapja, akinek útlevél kellett. Na, ezt elintéztem, és akkor mihelyest volt útlevelem, hazautaztam meglátogatni a szüleimet, akik még ugyanott éltek Budapesten, és 9 év távol lév után ez egy nagyon nagy élmény volt először Budapesten. Hát az édesapám az előző évben meghalt, az édesanyám élt még akkor, és a testvéreim voltak még otthon, igen.
1: Gyula, ön a történetét le is írta a következő generációknak.
2: Hát a gyerekek tudják, hogy mi történt 56-ban, és kérdezték, hogy jöttem.

0: ez egy olyan dolog volt, ezt nem is tudom, hogy mondják németül, ám magyarul kaland is volt. Legalábbis akkor úgy fogtam föl 15 éves fejjel. Akármilyen beszély ellenére, pofoszkodás ellenére egy kaland volt. Ma úgy látom.
1: Sose bántam meg, és ez volt az életem legfontosabb és legjobb húzása, hogy eljöttem és saját lábra álltam. Kétéltűnek érzem magamat, nekem teljesen egyformán kedves mind a két identitásom. Én nagyon megszerettem az osztrákokat és Ausztriát, és nagyon sokat köszönhetek nekik, és teljesen itthon érzem magam Innsbruckban, de hogyha hazamegyek Magyarországra, akkor épp úgy teljesen otthon érzem Magyarországon is, és a magyar nyelvet tulajdonképpen itt tudom leginkább gyakorolni, mert családilag nincsen semmi lehetőség rá, de ezen a baráti körön belül itt megy tovább a magyar nyelvű érintkezés.
2: Kedves Gyula és István, megköszönöm, hogy megosztották velünk gondolataikat, emlékeiket. Minden jót, jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak ma este. További jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra!

Emlékszem, verőfényes csendes vasárnapokra, mikor csak mi voltunk az utcán. Csak a fák susogása volt az egyetlen muzsika, meg a madarak csivételése. Egyszer fogtunk is egy pirinyót, megsimogattuk, aztán szabadon engedtük. A parkon átvezetett a sétánk, boldogok voltunk, mókust figyeltünk. Ahogy az öreg fák hatalmas törzsén szalad ide, oda. Aztán a